Sam say na bun sam ayawo aga sam rei say na bu fiafo abemfo ayawo hey aga sam rei at same.